0: hallgatóinkat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség honlaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország Fedő nevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorlóterén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csaknem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Napraforgó utcai mintalakó telepet 1931-ben adták át. A kis Pasaréti utcában 22 Bauhaus stílusú épület kapott helyet összesen alig egy hektáron. Egyház kivételével mindegyik ház egyemeletes, tervezői a két világháború közötti magyar építészet legkiválóbb alkotói voltak. Az új lakótelep nem csak az új építészi elveket mutatta be, hanem a kor technikai, szerkezeti és gépészeti újításait is, többek között a vasbeton szerkezeti lehetőségeit. Az utca elnevezésének eredetére 1932-ből a következő magyarázatot kapjuk. Az utca a napraforgóról kapta a nevét, és a név ezúttal szimbolikus. A modern házak hatalmas ablakai a nap éltető sugarait várják, bárhonnan jöjjön is az. Úgy vannak építve, hogy befogadhassák. Napfény és levegő, egyszerűség és tisztaság, praktikum és mindezekből folyó egészség kell a mai embernek. A környéken számos újszerű villaépület nőtt ki a földből a Napraforgó utcai telep elkészülte után. A városrész központjának számító Pasaréti téren pedig kifejezetten újszerű és formabontó templomot, valamint buszvégállomást emeltek. Az itt található épületegyüttes a két világháború közötti magyar építészet remeke.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Szabálytalan teherautósokra vadászik hétfőtől a rendőrség. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Előző napra, vagyis péntek estére örömkoncertet hirdetett a főpolgármester is a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta és udvariatlan gesztusnak nevezte, hogy a főpolgármester a Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Hétfőn kezdődik az érettségi időszak. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelével kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség honlaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Eltűnt két amerikai katona egy marokkói hadgyakorlat közben. A marokkói hadsereg szerint a katonáknak egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső műveleteket indítottak. Az Afrikai Ország fedőnevű hadgyakorlatot 40 ország mintegy 5000 katonájának részvételével tartják több észak-afrikai országban. A cél a NATO tagállamok és az afrikai partnerországok közötti együttműködés javítása. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egyik katonai gyakorló terén még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek, a környéken már csak nem 110 hektár lángol. Erdő és bozott tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Pfalz és Hessen tartományokban is. Utóbbi helyszínen gyújtogatás gyanúja miatt vizsgálatot indítottak. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. Hétfőn is marad a napos idő, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. A hajnali 3-9 fokról 23-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hód családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György. Halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megvan a szombati rendszerváltó rendezvény menetrendje. Szabálytalan teherautósokra vadászik hétfőtől a rendőrség. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos

0: Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú haladás az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A Szélkálmán tér környékén, az Egér úton befelé a Balatoni úttól, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Budakeszi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt és a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve. Nehéz az előrejutás a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton befelé, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délre és az Erzsébet hídtól észak felé, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Türelsornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani útburkolatjavítás miatt. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, május 4-e van, hétfő, elindítottuk a hetet, és elindítjuk akkor az érettségizőket, hogy én mennyire öreg vagyok, az azt jelzi, hogy másfél órája hihetetlenül izgulok a fiatalok helyett is, mert én még úgy emlékeztem boldogult ifjú koromból, hogy 8 órakor kezdődnek az érettségig, egy nagy, szóval, hogy 9 órakor kezdődnek, akkor még lehet egy picikét hátradőlni, és nem figyelni rám, aki súgok mindenkinek, de főleg a saját kútfőmnek, hogy 125 éve született és 50 éve hunyt el Németh László író, esszéista, aki ugye orvosnak indult, mert ugye a bölcsészkarról 1920 tavaszán átiratkozott az orvosi karra, de nekünk itt hagyta az iszonyt, az irgalmat és a gyászt, meg az égető esztert, meg a minőségforradalmát, de mondom, nem súgok, hát ezt majd természetesen eldöntik az oktatási minisztérium. Ja, olyanunk nekünk nincs még. Na, szóval, hogy eldöntik majd, hogy mi is legyen a magyar érettség, de azért jutott eszembe Németh László minden belpolitikai viccet, egyáltalán nem vicc, félretéve, mert hogy ma este 8-on a MIPA üvegtermében élvezhető egy nagyon furcsa hátdarab, hátelőadás. Ez a Németh László ügyirat, köszönhetően Priger Zsoltnak, aki rendező is, meg zenét is vállalt, meg szöveget is, na de a két gyönyörűségnek, Sodró Elizának és Mosolygó Sárának, úgyhogy ez egy ösztönző előadás, most már marketing jön, az író sokrétű életművének titkos rejtekeiről, illetve kísérlet arra, hogy ismerős és kevésbé ismert eltérő szövegtípusokból válogatott részletek felidézésével előtérbe helyezze a szerző karizmatikus és vitára késztető nő alakjait is, ha már ott lesz Sodró Eliza és Mosolygó Sára. Na és természetesen akkor még egyszer kiejtem és megemlítem Priger Zsoltot, akinek ez a szürreális előadás köszönhető. Ma este 8-tól a MIPA üvegtermében több súgásom nincsen magyarilag, a csütörtöki angol, a pénteki német az pedig tőlem teljesen távol áll, és milyen jó, hogy kihagytam a matematikát holnapról, de hát nem tanulásról, nem csak tanulásról szól ez a délelőtt, ez a több, valamivel kevesebb, mint 2 óra mi nálunk, hanem Szulák Andreától, úgyhogy nem sokára majd vele lesz szerencsém beszélgetni, önöknek pedig látni és hallani őt nagyon sok helyen, amit majd jól felsorolok, de a legfontosabb, hogy készüljenek a Margit szigeti koncertre, a Margit téri szabadtéri színpadra, és majd ide kell nagyon sok zsebkendőt vinni, meg jó kezet, amivel tudnak tapsolni, úgyhogy várják június 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon Szulák Andreát, illetve néhány perc múlva itt beszélgetésként és beszélgető partnerként is Szulák Andreát, az érettségizőkkel nem foglalkozunk, de hogy nem, hát sok sikert kívánunk, most már tényleg mindjárt elkezdődik, és rájöttük, hogy túlélhető és semmi baj nincsen, minden ott van a fejetekben, most vagytok a legokosabbak.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: De még mennyire, hogy ajánló lesz itt. Megígértem mindenkinek, hogy Szulák Andreával beszélgethetek, úgyhogy egy jó negyed óra búgást kérek szépen, művésznő, illetve először csak egy csekkolást, hogy mindenki a helyén. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak.
1: Én megkaptam a búgást, akkor rendben van. Természetesen már ki fogunk lyukadni a Margit-szigeti szabadtéri színpadi koncertre, már előre szólok, hogy június 6. De itt mindenkit izgattam, hogy 9 órától magyar érettségit írnak ezek a szegény maturanduszok és maturandák, és ugye nem baj, hogyha eszembe jut Szulák Valéria az 1988-81-es ballagásból.
2: Úristen, van még ember, aki emlékszik ezekre.
1: Mindenki emlékszik rá, sőt, utána néztem, van, aki arra is emlékszik, hogy 15 perc, 27 másodpercnél jelenik meg Szulák Andrea, és ott esnek le az állak, meg a minden, tehát meg kell nézni újra a Ballagás című filmet, és elnézést, hogy kimondtam, hogy mikor készült. Tegnap előtt készült, maradjunk akkor ennyiben.
2: Bírulok, köszönöm.
1: Jó, rendben, de hát térjünk át június 6-ára, ez a bizonyos szúnyogmentes koncert, az Élet az Úr címet viseli, és ilyen belső teres, nagy, hosszú Szulák Andrea koncert már volt, most jó kimenni a szabadba, vagy a Margit-sziget egyébként is valami egészen különös szellemmel bír?
2: Mind a kettő, nekem nagy nosztalgia a Margit-sziget, nagyon-nagyon sok szép, izgalmas, maradandó emléköt engem oda, és hát ez egy csodálatos lehetőség, hogy most nekem magamnak kell megtöltenem ott ezt a hatalmas nézőteret. Hát bízunk benne, hogy lesz akkora sikere, mint annak az emlegetett zárt tett koncertnek anno az Erkel Színházban 2 évvel ezelőtt volt, ami engem nagyon lenyűgözött, és az emlékét a mai napig őrzöm.
1: És az emlék mellé kellenek társak is. Miért kellenek társak? Miért jó, hogy ott lesz Wolf Kati, Verép, Tamás Karame? A Stúdió 11 az kötelező, az természetes. Az szinte ott is lakik akkor Szulák Andrea mellett. De mire jók a társak? Mire jók a jó barátok? Nem akarok énekelni.
2: Nagyon fontosnak tartom az összekapcsolódásokat, és ugye azt gondolom, hogy ez alatt a 40x év alatt már a közönség nagyon sok mindent hallott, látott tőlem. Bizonyos titkaimat a mai napig őrzöm, csak azért, hogy mindig legyen egy kicsi plusz, amit újból és újból adhatok. Ezekkel a kapcsolataimmal, ezekkel a barátságaimmal nem közhelyeket fogok pufogtatni, hanem csak megint ilyen nagyon számomra fontos intim pillanatokat fogok megosztani a közönséggel. Aki egy kicsit utánaolvas az én munkásságomnak, az pontosan tudja, hogy mikor és hol, milyen módon kapcsolódtam össze bármelyikükkel, de nekem fontos az, hogy időről időre tudjunk találkozni, és valami kis közös közlendőt átadni a közönségnek.
1: Kéne valami skatujába, nem a művésznőt kéne skatujába rakni, hanem az estet, jazz, pop, zene rendben van, de akár musical is?
2: Mivel, hogy én egy nagyon all-round ember vagyok, ahogy önök idején Dísztásra fogalmazott, tehát egy ilyen igazi minden lébek kanál személy, ezért ebben a néhány évtizedben sikerült belesűrítenem rengeteg zenei műfajnak az illusztrálását. Persze, hogy lesz benne musical, persze, hogy lesz benne pop, persze, hogy lesz benne egy nagyon pici jazz, táncdalok, tehát minden olyan, ami rajtam számon kérhető.
1: Nem számon kérem, én csak sorolom, hogy ha valakinek elég sok pénze van színházjegyre, akkor a József Attila Színházban, a Rózsavölgyi Szalomban, nagyon jó, május 22-én Veszprémben, az Agórában is elérheti művészet, a Mirandolináról már nem is akarok beszélni, csak azt akartam ezzel előhozni, hogy ez csak ilyen darabok bedobva a Margit-szigetre hurrá, vagy lesznek egy íve, tehát hogy a színházi véna előjön-e?
2: Igazándiból csak emlékezünk néhány olyan előadásra, vagy néhány olyan szerepre, ami meghatározó volt az én életem során. Természetesen a jelenkori dolgokat egyelőre nem erőltetném rá a kedves hallgatóságra, majd aztán az 50. pályafutása 50. évfordulóján fogom megmutatni.
1: És történet?
2: Rengeteg.
1: Történet van?
2: Azért.
1: Tehát, hogy fogjuk-e hallani a búgást is, vagy csak az ének? Már bocsánat, a csakért, vagy csak az énekhang.
2: Lesz a búgás, hát persze, hát azért azt gondolom, hogy időnként konkrét stand-up műsorokat nyomok a koncertjeimen, de azt hiszem, hogy ez is a személyiségem része. Nem akarom eltartani magamtól ezt az oldalamat sem. Én szeretek kommunikálni a közönséggel, szeretem, amikor értik a humoromat, jönnek velem. Nincs semmi erőltetettség benne, tehát nem vagyok egy ilyen hajánál fogva humort előrángató valaki, de azt hiszem, hogy sokszor az izgatottságomat, talán a meghatottságomat, egy picit a zavaromat is leplezem azzal, hogy vicces vagyok. De hát ez is én vagyok, mint ahogy ezek a szerepek, ezek a dalok, ezekből áll össze egy komplett Szulák Andrea.
1: Hogyha valaki a művésznő saját weboldalára, vagy a margitszigetiszínház.hu-ra megy, az kap egy jó ilyen kabbalisztikus magyarázatot, vagy felhívást, ez a 2026-06-06, ez mit jelent? Van neki jelentése?
2: Ez borzasztó. Borzasztó érdekes, amikor leütöttük ezt a dátumot, én akkor szembesültem vele, hogy ez valamilyen varázslatos számhalmaz, bár én elég bajban vagyok a számokkal, mert érettségi ide, érettségi oda, nekem egyelőre az összeadás kivonás az egyetlen, ami nem haladja meg a kvalitásaimat. Izgalmas, tehát szerintem ezen is lesz valami fajta áldás, vagy legalábbis én nagyon remélem.
1: Mi egy sok zenével operáló rádióadó vagyunk, úgyhogy rá kell kérdeznem, és nagyon meg kell dicsérnem, nem fogom tudni kiszámolni, hogy 1963 óta hány év telt el a Stúdió 11 megalakulása óta, de az jó, hogyha egy ilyen csapat van az emberlányának háta mögött?
2: Félszavakból is értjük egymást, és ha rájuk nézek, akkor olyan, mintha a családomra néznék. Tehát annyi közös pillanatunk, annyi közös örömünk, munkánk, izgalmunk, felkészültségünk, diadalunk volt már együtt, hogy nekem ez mindig borzasztó megható, hogy ez a formáció létezik. Annyi minden múlt el az elmúlt évtizedek során körülöttem. Talán egy kicsit bennem is, meg egy kicsit talán velem is, hogy az az állandóság, amit ők képviselnek, és az a művészi minőség, amiben ők még mindig nagyon jók, mert azért ez nagyon megfrissült ám az évtizedek alatt, akkor csodálatos fiatal muzsikusok is vannak már, nem csak a velem egykorú, szépkorúak, hogy finom legyek, hogy ez izgalmas, ez mindig nagyon izgalmas, és még mindig tudunk egymásnak pozitív értelemben véve meglepetést okozni.
1: Nemrégiben egy magyar filmet, tegnap este egy magyar filmet élveztem végig streaming csatornákon, ahol anyakönyv vezetőként megjelent Szulák Andrea, és szembesült azzal, hogy valaki, tehát ha ránéznek, és akkor elájulnak, de, és nem énekelt benne egy másodpercet sem, vagy legalábbis ott abban a jelenetben. Könnyű
2: csak
1: így...
2: A
1: dalok azért voltak. Könnyű ilyen ikonnak lenni, bocsánat. Vagy, szóval ez is egy jó szerep, hogy az ember csak meglátják, vagy meghallják a nevét, és már akkor jön a gondolattársítás.
2: Ez egy borzasztó, hogy mondjam, nagyon-nagyon mélyre menő kérdés.
1: Bocsánat.
2: Mert én soha nem tudok magamra ikonként tekinteni. Tehát én a mai napig az a lány vagyok, aki kiáll a színpadra, és akkor ott énekel. Ezért megmondom őszintén, hogy ilyen kicsit megkönnyeztem a filmbemutatón azokat a pillanatokat, amikor hangban illusztráltak engem. Az a szomorkás az egészben, hogy szerintem az idő tett engem úgymond ikonná, nem a helyzetek, nem a sikerek, hanem az idő, mert én nekem nem tegnapról holnapra lettem ismert. Tehát nem megnyertem egy tehetségkutatót, és akkor másnaptól már előre köszöntek a boltban, hanem egészen apró kicsi kövekből építettem fel azt a Szulák Andreasságot, amit most akik szeretnek, akik ismernek, azok ismernek, és ehhez volt időm hozzászokni. Tehát nem tudtam eldívásodni ez alatt az idő alatt,
1: jó szó.
2: Hanem maradtam ugyanaz a lány, aki annak idején az anyukájának a vasalózsinórjába elkezdett énekelni a konyhaasztalon táncdalokat.
1: ez a Belédestem című film, hogyha már a ballagást mondtuk, akkor ezt is mondjuk, de a színházi szerepekre rákérdezek, azok is, mondjuk József Attila színház szerdán ott kell lenni, és az Anconai szerelmesekben domborítani, ugye Veszprém az egy külön baleset az Akt hegedűvellel, de az Árt színtérben is ott van egy ugye remek fogadna Mirandolina, szóval mindegy csak színpad legyen?
2: Nem mindegy.
1: Nem, ugye?
2: Nem. A színház az én esetemben egyfajta szolgálat. Annak a szolgálata, hogy vannak olyan alkotók, akik megbíznak a képességeimben, akik jó szerepekkel próbálják az én kvalitásaimat kidomborítani, és én ezt hálálom azzal, hogy minden helyzetben számíthattak rám. Az éneklés az pedig az a levegővétel, tehát az a magától értetődőség. Most voltam a hétvégén is valahol fellépni, nagyon jókat nevettünk ott a fellépő társaimmal, és mondtam nekik is, hogy gyerekek, mi vagyunk azok, akiket, hogyha ledobnának a Marson, akkor tulajdonképpen másfél másodperc alatt sikerülne összerittyenteni egy olyan műsort, hogy ott nagyon kedvesen, aranyosan tapsolnának nekünk a marslakók. A szemünk nem rebbenne, hogy fogalmuk nincs, hogy mit látnak vagy hallanak, de mi csak énekelnénk és muzsikálnánk. Tehát az nekem magától értetődőség, és a színház az pedig egy nettó szolgálat.
1: Idáig rendben van, és akkor most jön egy zeneinek tűnő kérdés, de én is csak itt ilyen Pilátus a krédóban vagyok. Zeneszerzés, szövegírás és Szulák Andrea, vagy marad mindig a szolgálat?
2: A szószára kapta fel.
1: Na, bocsánat, igen.
2: Szerintem igen. Sosem voltam annyira kevésbé elfoglalt, hogy el kelljen kezdenem azon gondolkodni, hogy fú, most akkor még valamit tegyünk oda erre a palettára. A mai napig az én életemet az éneklés és a színház tölti ki. Egyelőre ez így van jól. Majd, hogyha megcsappannak a felkérések, és itthon ülök, és már megfőztem mindent, megsütöttem az összes kenyeret, meghorgoltam az összes táskát, a kert is tökéletesen rendben van, akkor lehetséges, hogy majd költeményekbe és dalokba fogok menekülni, amit majd maximum én fogok meghallgatni.
1: Ja, nem ilyen líra indítatású volt az én kérdésem, csak hogyha valaki ekkora slágerekkel operál és lép föl, még egyszer például június 6-án a Margit szigeten, akkor ő nagyon jól tudja, lehet, hogy már egy hangból tudja, hogy miből lesz sláger, nem?
2: Nem vagyok ebben 100%-ig biztos. Ah. Inkább azt tudja a legnagyobb magabiztossággal, hogy mi az, ami neki jól áll, és mi az, ami neki nem.
1: Aha.
2: Szóval ez és talán ez a fontosabbik. Tehát én nem a külső dolgokat szoktam bírálgatni, judge-olni mai kifejezéssel élve, hanem mindig a saját kvalitásaimat próbálom kimaxolni. És jól eldönteni egy adott pillanatban, hogy egy szerep vagy egy dal az nekem való, vagy nem nekem való. Meg tudom-e tölteni saját magammal, vagy maradnak olyan részek, ami kérdőjeles. És azt nem szeretem. Ahogy a főzésben sem. Tehát én ebben is egy kicsit maximalista vagyok, hogy az olyan legyen, ami ennek lennie kell. Nem kell túlgondolni, nem kell újraértelmezni, nem kell megfejteni, csak maximumon megcsinálni úgy, hogy abban mindenkinek öröme legyen.
1: Ja. Jó, hát tudom, hogy kulturális adó vagyunk, de a gasztrokultúra is része, az én apám meg szakács, én meg most éppen rosszul vagyok, mert az anyák napi zserbó, az túl jól sikerült anyukám részéről. Valami kedvencet, ami szívből jön, szerintem hallgatóink imádják. Ha nem, kaját? Akkor én. Aha.
2: Hát ezt nem tudnám felsor. Amit én eszem, vagy amit én csak a legjobban a földkerekségen.
1: Utóbbi. Ami Szulák Andreához köthető, és így vonul majd be a Gundelek, Jókaik és hasonlók sorába.
2: Nem akarok én itt megkérdezni, meg nem vagyok egy ilyen omnipotens géniusz. Minden, amit csinálok, azt én szeretetből, rajongásból, hitből csinálom. Hát most valószínűleg 10 évvel ezelőtt a barátaim unszolására még egy szakácskönyvet is kiadtunk, amiben az én általam legfontosabbnak és kedvencnek tekintett receptjeimet összegyűjtögettem, meg is főztem őket, és az általán megfőzött recepteket le is fotóztuk, tehát dokumentáltuk. Tehát ez is számon kérhető a nénin, de igazság szerint a hétköznapok azok, amik alátámasztják ezt a fajta képességemet, és szinte nap nem telik el, hogy én valami finomat ne főzzek. Jó, tegnap például tonhalfilét sütöttem, rengeteg citrommal, kicsi fokhagymával, volt mellé egy kis hollandi mártás, meg egy kis petrezselyem és urbújkonya, így zárójelben. Zserbó nem volt, mert elmentünk hagyizni a
1: gyerekbe. Minden megbocsátva, illetve fölhívva a figyelmezésben az összes szenvedő szerkezetet akkor fölhasználtam. Még egyszer szulakandrea.hu egy gyönyörű képekkel illusztrált weboldal. Nagyjából elérhetők rajta a műsorok is, de hogyha valaki a margitszigetiszínház.hu-ra megy rá, akkor pláne tudni fog mindent a június 6-ai koncertről, az odaérésről, az esőkabátról, a szúnyogírtókról, amire nem lesz szükség, meg a vendégekről is. Ha elfelejtettem volna mondani Wolf Kati, Verép Tamás és Karamell nevét, most megteszem, de szerintem volt. És a ballagáshoz jutunk, akkor vissza. Megvan még az a ruha?
2: Hogy a viccel? Nem. Hát ráadásul ez egy filmes jelmez volt, és azóta is igyekszem azt a külsőt utolérni eredménytelenül. Úgyhogy ne kérjen, ezt az egyet ne kérjék rajtam számon.
1: Ezt csak azért mondtam, hogy mosolyogjunk így is, meg úgy is, és remélem, hogy június 6-án is mosolyogunk. Én nagyon szépen köszönöm a recepttel ellátott kis mély interjút Szulák Andreának, de nem mentünk nagyon mélyre. Önök viszont legyenek ott június 6-án a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Hú, de komoly neve van.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És hogy mennyire nem vagyunk komolyak, jöjjön Carmentől egy bohém tánc, az mindig belefér, úgyhogy az szabad, pláne hétfőn, amikor szegény érettségizők már tűkön ülnek.
2: Szulák Andrea,
1: ugye? Jól van. Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm szépen.
1: Viszont hallásra minden jót. Akkor én éhes lettem, szerintem jobban izgulnak most már az érettségizők, de láthatják, hogy eljön majd a ballagás utáni időszakban is a szépség, úgyhogy Carmen Sweet Bohém Tánc cigánydal következik, Zsors Bizének köszönhetően, nem tudom, hogy ő hogy állt az érettségivel, de azért nagyon sokan hadilábon, ezt csak azért mondom, hogy semmi sincsen veszve. Na, mert ez itt a klasszik nyitány. Május 4-én az erő legyen veletek.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú haladás az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A Szélkálmán tér környékén, az Egér úton befelé a Balatoni úttól, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Budakeszi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt és a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve. Nehéz az előrejutás a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Rákóczi úton befelé, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délre és az Erzsébet hídtól észak felé, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Ma reggel 9 és délután 3 óra között a Hungária körúton a Rákóczi híd felé az Ajtósi Türel sornál, illetve a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terénél lezárják a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani útburkolatjavítás miatt. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Georg Friedrich Händel, Messiás, Halleluja. Előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar és Kórus. Karmester Solti György.

Klasszik Rádió 92. 1. május 4-én hétfőn reggel a magyar érettségig előtt 16 perccel, ezzel meg is határoztam, hogy 3.49 előtt járunk. Most szóljon egy programajánlat a szépségről, és egy másik programajánlat az aggódásról, a szépség mián meg fogják érteni, vagy legalábbis én ezen vagyok. Az első dolog az könnyű részemről, mert hogy péntekre invitálom önöket a Zene Akadémia Soltis termébe. Vizuálisan is gyönyörű lesz, mert ott lesz Somlai Petra, a fülnek is gyönyörű lesz, mert Somlai Petra hozza az Ensemble Variabilt, illetve Schubertet. Na, bővebben a Hágai Királyi Zene Akadémia professzoraként is igen. Igen, elismert, junior prima díjas Somlai Petra, a Haydnum koncertjeinek rendszeres közreműködője, gyakran lép fel az Ensemble Variabiléval, a historikus előadásmódra épülő kamarazenejáték egyik képviselőjével, repertoárjuk pedig a baroktól a kora romantikáig terjed, és nevük a műsorra tűzött művek változatos hangszer összeállításaira, mármint a variációkra, és a zenei hangzás sokszínűségére utal. Somlai Petra először Schubert legutolsó B-dur szonátáját adja majd elő. A komponista a halála előtti hónapokban 1828 nyarán őszén írta el műfajban utolsó három művét, de publikálásukra egy évtizeddel csak később került sor, és igazándiból csak a 20. század folyamán kerültek méltó helyükre a zongora irodalom legfontosabb művei közé. A három szonáta egymással és más kései Schubert művekkel is mutat számos rokonságot, szerkesztésbeli hasonlóságot, a B-dur hangnemű darab nyugodt, olykor komor szépségével pedig kiemelkedik közülük. Aztán a Pisztráng ötösként közismert A-dur zongora ötös, az egy jóval korábbi kompozíció, 1819-ben keletkezett, ám csak egy évvel Schubert halála után 1829-ben adták ki. Az előadói apparátusban a vonos négyesben megszokott második hegedű helyett nagy bőgő szerepel, talán Hummel bőgőt alkalmazó kamaraműveinek hatására. Az öttételes mű ezt a bizonyos melléknevet a negyedik variációs tétel az 1817-es Pisztráng című dal témájáról kapta, feltehetőleg a csellista és támogató Sylvester Baumgartner javaslatára. A zongora szólamban mindaz öttétel során visszatér a dalokra jellemző kíséret és a tétele közti egyéb szerkezeti hasonlóságok, a mintegy háromnegyed óriás mű, óriás és óriás egyszerre mű egységét erősítve. Szépség tehát fülnek, szemnek, Somlai Petrával és az Ensemble Variabillal. Ez egy remek Schubert koncert lesz, mindent bővebben is, nem ennyire a szépségre kihegyezve a haydnum.com weboldalon olvashatnak, mert hogy ez a Haydnum Fortepiano bérletének egyik előadása, tehát pénteken, május 8-án a Zene Akadémia Solti termében, és akkor jöjjön úgymond az aggodalom részemről a szépség mián. Abban semmi baj nincsen, hogy indul a Budapest Táncfesztivál, és ez már a 0. nap, bármint hogy benne vagyunk a 0. napban is. Testnevelésről szól ez a nap, táncról, művészetről, pedagógiáról, és ez egy szakmai projekt napnak minősül. Hogyan kapcsolódik össze a mozgás, a művészet és a pedagógia? Na és itt jön akkor a test tudatosság és pozitív testkép, mert hogy délután egykor mozduló tárgyak workshop, ami főleg a Budapest Bábszínházról szól, Végvári Viktóriával és Irman Blankával, aztán az egyén és test tárgya a Villanyleó Improvizációs Tánc Színházzal majd délután 5-től, de a kettő között lesz egy hát furcsa és aggodalmaskodó, részemről aggodalmaskodó beszélgetés délután 5-kor. A helyszín a Nemzeti Táncszínház, illetve egészen pontosan majd az előtér is, ez a Budapest Táncfesztivál egyébként is köthető a Táncszínházhoz. Na és akkor, hogyan alakul ki a fiatalok testképe? Mit tehetünk azért, hogy ez egészséges és támogató legyen? Mindenki tudja, hogy mit szeretnének ők utánozni, hogy mit kapnak 0-24-ben marketinggel, meg közösségi médiával, meg fogyasztással, meg vattaevéssel, anorexiával, bulémiával, és még minden hasonlóval. Szóval hogyan lehet ez egészséges, és mi hogyan lehetünk támogatóak? Hála Istennek dr. Szászi Beáta pszichológus új könyve itt van, ez a Jól nézünk ki,
és az elméleti háttér mellett 38 konkrét csoportos foglalkozásokhoz használható feladatot is tartalmaz, tehát nem csak aggódó szülőknek, hanem a művészetterápiás szituációs és vizualizációs gyakorlatok mellett ugye még a másoknak is, tehát pedagógusok, maguk a diákok, segítő szakmában dolgozók, pszichológusok, orvosok, fejlesztő pedagógusok, dietetikusok számára is jó, tehát itt vannak a testképpel kapcsolatos alapvető ismeretek, ezekhez a foglalkozásokhoz, amiket leír a könyv, és hogy milyen kooperatív technikákat alkalmazhatunk, illetve alkalmazhatnak természetesen a szakemberek, hogyan jön elő ez a bullying jelenség, a média hatását, hogyan tudjuk egészségesen megtalálni, szóval nem könnyű a fiataloknak sem, mert látnak, amit látnak, hallanak, amit hallanak, de egy jó könyv a Nemzeti Táncszínház előterében 5 órakor egy beszélgetéssel egybe kötve dr. Szászi Beátának köszönhetően szerintem ez egy jó program, és utána pedig úgyis táncról lesz szó, hiszen a tánc lesz a legfontosabb a Budapest Táncfesztiválon, aminek ez a 0. napja. Körbeírtam az aggódásomat, de most inkább azt mondom, hogy hurrá és hajrá, úgyhogy semmi baj nem lesz a magyar érettségik napján, május 4-én. Köszönt mindenkit, és jót kíván, de nem a csíz, a csupasz körtefán, hanem itt a klasszik nyitányban. Mindenki jelesül most Johann Sebastian Bach.

Klasszik Rádió 92, igen, május 4-én, igen, a magyar érettségi előtt 7,5 perccel, igen, de mindenféle izgatottság meg feszültség helyett inkább, és azért szólok itt, hogy oldjam ezt a dolgot, szóval ünnepeljünk születésnapokat, az remek, és nagyon megjegyzendő, hogy Igó Éva, Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész is ma ünnepli születésnapját, ráadásul kereket, de nem áruljuk el, hogy hanyadikat. Tessék Géczi Jánost olvasni, aki magyar író, költő, én a Vaddarancsokkal kezdtem, de aztán a költeményei sora jött, és csak most tudtam meg róla, hogy igazándiból képzőművészről is beszélünk, tehát utána lehet nézni alkotásainak, esetleges kiállításainak. Anger Zsolt is fölköszönthető, a Jászai Mari díjas magyar színészt egyrészt szerepekben, másrészt szinkronhangokban, harmadrészt filmekben lehet keresni, na meg újabban a konyhaasztal mellett, úgyis, mint ételkészítő, úgyhogy ezt az oldalát is tessék megismerni, de hát a legfontosabb, amire mindenki ugrik majd, és nagyon jól tudja, hogy kiről van szó, és tapsol, vagy ünnepel, de legalábbis jó egészséget kíván mindenki Huszti Péternek, aki nála kimondhatom, hogy 1944-ben született a Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes kiváló művész, a nemzet művésze, és még folytathatnám, de a legfontosabb, hogy boldogságot és jó egészséget kívánjunk Huszti Péternek. És akkor, na még a végén egy picike, mert nem maradhat ki, bár megígértem, hogy én az oroszul tudó sem nem viccelek ilyen angol nyelvvel, de hát Star Wars találkozók sora zajlik ma, mert május 4-e van. Kerestem egy olyat, ami legalább picikét kultúrás, bocsánat. A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár Karinti Frigyes könyvtárában, persze, hogy a Karinti Frigyes úton, a Karinti Frigyes út 11-ben lesz egy remek nap, egy találkozó, beöltözés tesztel, ami egy Star Wars quiz, fénykart próbával, hát na ideig terjed az én felnövési legendám, és Star Wars Lego figurák bemutatójával, és érkezik R2-D2 is, az időpont délután 5 óra, Karinti Frigyes út 11, ez egy jó könyvtár, ez a Karinti Frigyes könyvtár, és tulajdonképpen a Csillagok háborújáról volt szó, csillagokat Mozart is hoz, és Mozart is azért írta a Requiemet, hogy hát ez most nagyon, nagyon profán lesz, de hogy mindenkinek jót és sikert hozzon, és túl lesztek rajta, ez a fiataloknak szólt. A klasszik nyitány pedig mindenkihez.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megkezdődött a tavaszi érettségi időszak. Hajnalban ukrán drónerők támadták Moszkvát. Napos, száraz időre számíthatunk. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ezekben a percekben megkezdődött a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Holnap a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be. A következő hetekben 1170 helyszínen, összesen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekbe kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Hajnalban az ukrán drónerők megtámadták Moszkvát mindössze 6 kilométerre a Vörös tértől. Egy drón kifejezetten alacsonyan repült, vélhetően így került el az orosz légvédelmi rendszereket. A támadásról Szergej Szobjanin, Moszkva polgármestere is beszámolt, sérültekről nem tudni. A csapás az elemzők szerint azért érdekes, mert a hétvégén kerül sor a Szovjetunió náci Németország feletti győzelmének évfordulós ünnepségére. Ez Oroszország egyik legnagyobb nemzeti ünnepe. A parádénak minden évben hatalmas katonai felvonulás is része, amely idén legalább részben elmarad. Vlagyimir Putyin orosz elnök tűzszünetet is kért Ukrajnától a közös ünnepre hivatkozva. Az ukránok szerint viszont az orosz vezető csak attól tart, hogy támadás fogja érni a parádéját. Lengyelország miniszterelnöke Donald Tusk jelent

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton a mai Románia területén született, Kratofil Lajos néven. Bátyjával, Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti Dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki, a csapattal 3 alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember 2-szer irányította a magyar válogatottat, amelyet 4 világbajnokságra is kijuttatott. További 2 alkalommal edzőként vett részt olimpián, Rómában bronz, Tokióban aranyérmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Adiliget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt, tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította, ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronzportré szobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adiliget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A halászbástya a régi budai várfalak helyén Sulek Frigyes tervei alapján épült 1895 és 1902 között. A neve arra utal, hogy a középkorban a várfalnak ezt a részét a halászok céhe védte. Ők azonban árujukat már a középkorban is a Mátyás templom melletti térségben lévő halpiacra vitték. De a halászok céhe nem csak a halak árusításával törődött, szükség esetén tagjai vitézül védték a bástyát az ellenséges betörés elől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklubot leggyakrabban Fradiként emlegetik. Ez a becenév a német eredetű Franstadt rövidülése. Messzínük után szokták őket zöldfehéreknek vagy zöldsasoknak is nevezni. A legenda szerint még a klub hivatalos megalapítása előtt a csapat hátvédje, Grabovic Kornél kérte meg a menyasszonyát, hogy varjon mezt a csapatnak. Az ifjú hölgy a zöld-lila színeket választotta, de a mosástól a lila állítólag fehérre fakult. Így maradt a mostani színkombináció. Az egyesület címerében az 5 zöld és 4 fehér csík Budapest 9. kerületét szimbolizálja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos, száraz időre számíthatunk. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drón csapódott egy épületbe Moszkvában. A polgármester szerint senki nem sérült meg, a helyszínen mentőegységek dolgoznak. A találat egy lakópark toronyházát érte a Vöröstértől néhány kilométerre. Az orosz hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán több mint 100 drónt semmisítettek meg az ország különböző régióiban. Az orosz hadsereg több mint 150 drónnal támadott ukrajnai célpontokat éjszaka. Az eszközök többségét a légvédelem elfogta. Harkiv megyében 4-en meghaltak, 16-an pedig megsebesültek a légicsapásban, amely lakóházakat, boltokat és egy autójavító műhelyt is megrongált. Hajnalban drón csapódott be a Kijev-Harkiv főúton közlekedő furgon mellé, a sofőr koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett. Egyeztetett a főpolgármester és a Tisza párt. A budapesti rendszerzáró rendezvényt szombaton 13 órakor tartják a rakparton. Karácsony Gergely közösségi oldalán azt írta, az időpontot azért változtatták meg, hogy a résztvevők átmehessenek a Kossuth téri rendezvényre és meghallgathassák a miniszterelnöki eskütételt. Jókai Mór és Vas Albert is szerepel az idei középszintű érettségi feladatai között, írta az edulin.hu. A cég szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvasnak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személy jövedelem adójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személy jövedelem adójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Napos, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a hőmérséklet napközben 23-28, késő este 12-19 fok között alakul. Hasonló idő valószínű holnap is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Mészáros Zsolt Máté, orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is.
1: Negyedik alkalommal rendezitek meg a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált a belvárosi főplébánia templomban, amely egyébként Liszt Ferenc egykori kedvenc budapesti templomaként kiemelt Liszt emlékhelyként.

0: egyébként is működik. Hogyan készültök erre az eseményre, amely ugye egész hosszú lesz, hiszen május 3-a és július 1-e között zajlik?
1: A korábbi évek gyakorlatának megfelelően két blokkra osztottuk a fesztivált, május első két hetében, illetve június utolsó két hetében fognak megvalósulni a hangversenyeink, és ez lesz az eddigi legnagyobb fesztivál 8 eseménnyel. Az alapvető koncepció maradt, az orgonazene széleskörű népszerűsítése, ennek érdekében minden hangversenyünk ingyenesen látogatható, arra biztatom tehát a kedves hallgatókat, hogy vegyenek részt minél több eseményünk, hiszen a nemzetközi koncertélet legkiválóbb orgonaművészeit hívjuk meg a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválra.
0: Hogyan épül fel a repertoár nálatok?
1: A Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál keretében szeretnénk bemutatni a magyar közönségnek, a különböző nemzeteknek a zenekultúráját, ezért elsősorban arra kértem minden hozzánk érkező vendégművészt, hogy a saját nemzeti repertoárjából válogasson. Egyébként Németországból, Olaszországból, Lengyelországból érkeznek hozzánk művészek a magyar közreműködők mellett. A fesztiválnak egy újítása idén, hogy az orgona nem csak szólóban, hanem különböző hangszerekkel párosítva, például hegedűvel és harsonával is megszólal, illetve női karral és szimfonikus zenekarral együtt is. A fesztivál nyitó koncertje május 3-án volt a lengyel alkotmány ünnepén, hiszen a lengyel-magyar barátság ápolása is nagyon fontos számunkra a belvárosi főplébánia templomban. Román Perucki játszott, Lengyelország vezető orgonaművésze. Teltház előtt zajlott az esemény, és nagyon nagy sikert aratott. Vastapssal jutalmazta a közönség Román Perucki játékát, és most folytatódik a fesztivál. Május 6-án Kuzma Levente és a szolnoki Bartók Béla női kar fog játszani. Ennek az eseménynek egy különlegessége lesz Wolf Péter női kari miséjének az ősbemutatója, majd május 10-én vasárnap Theophil Heinke érkezik Németországból, aki Waltershausen városi templomának orgonistája, amely arról nevezetes, hogy ott található a Johann Sebastian Bach korából származó legnagyobb méretű barokk orgona. Elsősorban ő tehát a türingiai szerzők, köztük Johann Sebastian Bach művészetének az avatott előadója, egy Bach Liszt programot fog játszani majd, és az első blokkunkat pedig rendhagyó módon egy dokumentumfilm vetítés fogja zárni május 13-án szerda este, amikor a Mi Erkelünk című dokumentumfilm kerül majd vetítésre, amely Erkel Ferencnek az életét mutatja be, ezt követően pedig Somogyvári Ákossal, Erkel Ferenc szép unokájával fogunk beszélgetni.
0: A júniusi programokról még beszélgetünk majd később, de azért előzetesen valamit tudnál-e róluk mondani?
1: 5 eseményünk lesz júniusban. Június 17-én fog indulni ez a blokk. Dénes András harsona művész és én fogunk játszani ezen a hangversenyen, amelynek az lesz a különlegessége, amellett, hogy egy ritkán hallható harsona-orgona párosítást hallgathat majd a közönség, hogy kortárs magyar zeneszerzőktől új műveket is rendeltem a fesztiválra. Hollós Máté, Bánkövi Gyula, Virág András Gábor és Solti Árpád komponáltak új magyar zeneműveket. Liszt Ferenc tiszteletére, hiszen az idei évben az valaha élt egyik legnagyobb magyar zeneszerző születésének a 215. évfordulóját ünnepeljük, és ahogy említetted is, a belvárosi főplébánia templom egy kiemelt Liszt helyszín, a zeneszerző kedvenc budapesti temploma volt, ilyen módon is szeretnénk tehát az ő alakjáról megemlékezni, majd június 24-én ismét egy lengyel-magyar tematikájú esemény következik, hiszen az idei évben van a poznányi felkelés és az 1956-os budapesti forradalom 70. évfordulója. Ezért ebből az apropóból egy megemlékezést tartunk a lengyel intézettel közösen. Lidiak Sáskiewicz orgonaművész fog érkezni, aki lengyel származású, de Franciaországban él, a Laoni katedrális orgonistája. Vele fogunk közös koncertet adni, majd Federica Ianella érkezik Olaszországból, illetve Julian Emmanuel Becker, aki pedig a világ legrangosabb versenyeinek, a Szent Albánszi Nemzetközi Orgonaversenynek és a Lipcsei Bach versenynek a legfiatalabb győztese. Fiatal tehetségeket is bemutatunk tehát a sorozatban. Közéjük tartozik Dénes András harsona művész is, akinek nem sokára lesz a diplomahangverseny a Zeneakadémián, de már több rangos nemzetközi versenynek a győztese ő is. És végül a fesztivált július 1-én fogja a közös koncertünk zárni a Soproni Szimfonikus Zenekarral, akikkel pedig Francis Poulenc G-moll orgona versenyét fogjuk előadni.
0: Csodálatos programok. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, visszatérünk még a júniusi eseményekre a későbbiekben, és hát akkor most a legközelebbi koncert az mikor is lesz?
1: Az május 6-án Kuzma Levente és a szolnoki Bartók Béla női kar. Szeretettel várunk mindenkit.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Mészáros Zsolt Máté, orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Folytatódik a Haydnaum régi zenei központ fortepiano sorozata. Somlai Petra és az Ensemble Varia Biele estje Schubert műveit állítja középpontba. A Hágai Királyi Zeneakadémia professzoraként is elismert Somlai Petra a Haydnaum koncertjeinek rendszeres közreműködője. A repertoár a baroktól a kora romantikáig terjed. Somlai Petra először Schubert legutolsó B-dur szonátáját adja elő, melyet a zeneszerző nem sokkal a halála előtt komponált. A Pisztrán Götösként közismert A-dur zongora ötös jóval korábbi kompozíció, ám csak egy évvel Schubert halála után 1829-ben adták ki. A közönséget pénteken a Zeneakadémia Solti termébe várják. Vasárnap ünnepeljük Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. Az Európa Napi Fesztiválon családi programok, futóversenyek és koncertek szórakoztatják a látogatókat a Szabadság téren. Az események már reggel elkezdődnek. Az Európai Napi Futás félmaratoni távon kerül megrendezésre. A rajtot követően a gyerekprogramoké lesz a pódium színpad, ahol a Buborék Együttes koncertje után a Majorka Színház lép fel. Őket követi délután Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi gyerekműsora, majd a Veronaki zenekar koncertje. Délután a Budai Pop Duó és a Felefánd zenél, majd este a Hiperkarma játszik a nagy színpadon. A rendezvény egész ideje alatt izgalmas játékokkal várják az érdeklődőket, az uniós intézmények, illetve civil és szakmai szervezetek sátrai, többek között az Európa.pont képviselői is. A MÁV szimfonikus zenekar a hagyományokhoz híven idén is koncerttel mond köszönetet a közönségnek, az odaadó érdeklődésért és közösen ünnepli az új évad bemutatását. Erre vasárnap kerül majd sor a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A szabadtéri koncerten a zenekart az együttestől távozó Farkas Róbert vezényli, méltó lezárásaként egy jelentős művészeti korszaknak és egyben ünnepélyes nyitányaként az új évadnak. A hétvégén rendezik meg a Csakamentes Fesztivált a Momsportban. Két nap az egészségtudatosság jegyében, hiszen minden lesz, ami gluténcukor, laktózmentes és vegán élelmiszer, vagy éppen alapanyag. Minden mellett szakmai előadások, élményekkel teli workshopok, nyereményjáték és gyerekprogramok is várják az érdeklődőket. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hofi 90.
3: Jól hallottátok! A Cotton Club Singers az én dalaimmal május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
2: Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n és személyesen a Broadway jegyirodában.
3: Na, még én is elérzékenyülök.
4: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szépművészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Átvették megbízó levelüket a listán, parlamentbe jutott képviselők. A TEK helyett a készenléti rendőrség védi ezen túl a miniszterelnököt. Kis és szeles, de napos marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listáról a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terrorelhárítási központtól. Magyar Péter leendő kormányfő közösségi oldalán közölte, hogy biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel. A döntésről pedig telefonon tájékoztatta a Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. A terrorelhárítási központ még 2010-ben jött létre. Megakadályozta az iráni haditengerészet amerikai hadihajók belépését a Hormuzdi szorosba, és teheráni jelentések szerint rakéta találat ért egy amerikai fregattot, ám Washington cáfolja a támadást. Az iráni vezérkar közleményében figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy minden külföldi egységre csapást mérnek, amely engedély nélkül közelíti meg a térséget. A feszültség azután fokozódott, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a kereskedelmi hajók átkísérésére irányuló szabadság projekt megindítását. Jókai Mór és Vas Albert is szerepelt az idei középszintű érettségi feladatai között, írta az eduline.hu. A cikk szerint a szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáztak. Szabadtéri nyílt napot rendez a Zeneakadémia jövő szombaton az intézmény épülete előtt. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendégek koncertjei szerepelnek. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Az eseményen kezdik el az őszi hangversenyekre szóló bérletek és jegyek értékesítését. Többnyire napos időre számíthatunk eső nélkül. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor előfordulhat. A déli délkeleti szelet ma több felé kísérik, élénk, északnyugaton erős, holnap viharos lökések. Éjszak általában 6 és 13, napközben 23-29 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Budapesten baleset történt a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út előtt a belső kanyarodó sávban. Torlódásra kell készülni. Baleset okoz fennakadást az Egér úton a Péterhegyi út közelében. Mindkét irányban sávlezárásra számítsanak. Baleset nehezíti a közlekedést a Pongrácz úton a Salgó-Tarjáni utcánál. Lassú a haladás a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Rákóczi hídtól északra, a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északi irányban és a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Lezárták mától a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszögületen kell áthajtani. Lezárták a második kerületben a Labanc utat a Kuruclesi út és a Kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert csatornát javítanak. Lezárták a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál, mert javítják a gázvezetéket. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
7: Kellemes délutánt kívánok! Ma van május 4-e, az első májusi hétköznap. Hát igazából mostantól indul valójában a hét, tekintve, hogy május 1-től pihentünk egy kicsit. Nézzük, hogy ki lesz a vendégünk. Horgas Eszter fuvola művész érkezik a folytatásban. Gershwin és Bernstein, két zseni Amerikában. Ezt az különleges zenés estet lehet majd megnézni az Óbudai Társas Körben. Most pedig Schumann 4. D-moll szimfóniájának második tétele következik a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Május 10-én ünnepeljük Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját és az Európa napot, amely tehát idén is megrendezésre kerül, méghozzá a Szabadság téren, itt a fővárosban. A vonalban Kovács Topercer Kata, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének helyettes vezetője, őt faggatom az eseménnyel kapcsolatban, de azért először köszöntöm, csókolom.
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát ha valami népszerű téma Magyarországon, az az unió, hiszen tudjuk, hogy a magyar lakosság döntő hányada uniópárti és unióval szimpatizáló, ezért aztán szinte biztos, hogy az idei Európa nap is sikerre van ítélve, de azért készültek egy csomó mindennel, és úgy tudom, hogy gyakorlatilag a célcsoport az a legkisebbektől a legnagyobbakig megy. Talán kezdjük a kicsikkel, nekik mit tud kínálni az Európa nap, az Európa nap, akik még azt sem tudják, hogy mi az, hogy Európai Unió.
2: Az Európa napot, ahogy említette, és a Szabadság téren szervezzük, és két fő programból áll. Egyrészt lesz egy nagy futóverseny, másrészt egy fesztivál. A fesztivál keretében több színpadunk is van, és van egy kicsi színpad, a pódium színpad, ami kifejezetten a gyerekeket várja programokkal. Itt fellép a Buborék Együttes, a Majorka Színház, a Veronaki Zenekar, illetve Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi műsorát tekinthetik meg. Ezen kívül egész nap színes játékokkal, kvizekkel, kreatív foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket, kicsiktől nagyokig. Uh-huh.
1: Persze, értem én, hogy a kicsiknek is helyük kell legyen, de azért mégiscsak alapvetően a felnőttekre céloznak, bár lehet, hogy futhatnak kicsik is. Mit kell tudni a futóversenyről? Táv, nevezés, stb. Milyen ügyrendi jellegű információk vannak ezzel kapcsolatban?
2: Hát a futásra a nevezés az már lezajlott, az irtózatosan gyorsan betelt, sokkal gyorsabban, mint gondoltuk volna, ez egy nagyon népszerű futóverseny. Félmaratoni távon kerül megrendezésre, ez futható akár egyéniben, akár 2-3 fős váltóban is. A terv, hogy ez hát úgy is lesz, hogy vasárnap reggel 9 órakor indulnak el a futók, előtte van egy közös bemelegítés, és utána ők a Szabadság térről indulva a pesti rakparton fognak futni, és élvezhetik Budapest gyönyörű panorámáját.
1: Igen, ezt valószínűleg sokan iridlik tőlük, mert tényleg nagyon népszerű ez a futás. Na most, aki lemaradt a futásról, kb. Azok is hallgatnak minket most. Őnekik még mivel készülnek a Szabadság téren, mert azért mindig sok a program, emlékszem a tavalyra, és alig bírtuk besúvasztani ebbe a pár percbe azt a sok mindent.
2: Van egy nagy színpadunk is, ez inkább a felnőttek, vagy az idősebb ifjúság felé fordul. Ezt a nagy színpadot idén elneveztük egy kollégánkról, aki sajnos nemrég nagyon váratlanul hunyt el, viszont nagyon szeretett és mélyen tisztelt kollégánk volt, Perger Istvánról. Ezen a Perger István nagy színpadon fel fog lépni a Budai Popduó, a Felefánt és a Hiperkarma, illetve lesznek itt még nemzetközi produkciók is, amiket meg lehet tekinteni. És mindenképpen szerettem volna azért kiemelni azoknak, akik nem tudják, hogy mi is az Európa nap, hogy honnan származik ez, hogy az Európa nap története nagyon régi, ez Robert Schuman 1950. május 9-én tett nyilatkozatáig nyúlik vissza, és ehhez a naphoz kapcsolódik az európai béke és egység eszméjének születése, és ez az, amit az Európa szerte, a 27 tagállamban mindenütt ünneplünk, Magyarországon is, Budapesten és a Szabadság téren is, de még sok vidéki városban is ünneplik a nemzetközi Europe Direct irodák. Legyen Szombathely, Kaposvár, Kecskemét, Debrecen, Miskolc, tehát az ország sok-sok pontján.
1: Sok szórakozni, illetve futni vágyót várnak tehát a Szabadság térre május 10-én vasárnap, de biztos, hogy akad olyan, talán éppen a fiatalabbak között, aki viszont tájékozódni szeretne erről az Unió nevű dologról, és én emlékszem például, tavaly is volt olyan színpad, sátor, nem tudom, civil szervezet valaki, akihez oda lehetett menni, és Unióval kapcsolatos kérdéseket lehetett feltenni, és válaszokat is kapni. Ilyen lesz-e idén?
2: Abszolút, ezzel is készülünk. Egész nap ott lesznek ezek a sátrak, ezek uniós, civil, illetve szakmai szervezetek sátrai. A nap témái pedig a demokrácia, a fenntarthatóság, életminőségünk megőrzésének lehetőségei, a kontinens biztonsága és versenyképes Európa. Úgyhogy igen sokszínű, eléggé összhangban az európai prioritásokkal, úgyhogy erről sok mindent meg lehet itt majd tudni.
1: Valami azt súgja nekem, hogy a fenntarthatóság nagyon népszerű téma, főleg a fiatalok körében. Van valamilyen fajta kimutatásuk, vagy valamilyen adatuk arról, hogy mi szokta általában a legjobban érdekelni az embereket az unióval kapcsolatban?
2: Pontosan erről szól a rendezvény, hogy itt is mindenkinek azt tudjuk nyújtani, arról tudjunk információt adni, ami ő számára a legérdekesebb, ezért készültünk ilyen sok témával.
1: Világos.
2: És még egy dolgot szerettem volna kiemelni, idén a mottónk pedig az, hogy közös utunk Európa. És ezt a feliratot, ezt a futók többször fogják látni a futás közben, mert nagyméretű molinókon helyeztünk el ehhez kapcsolódó képeket, és ezt a feliratot, és ez meg azt hivatott szimbolizálni, hogy milyen erős az európai összetartozás, az egység és az egymásra utaltság, és a közös értékek.
1: A további részleteket a kedves hallgatók a www.eu.hu oldalon is megtalálják, de van Facebook esemény is, tehát ha rákeresnek az Európa napra, akkor a Facebookon is megtalálják. A lényeg a dátum, május 10-e, és ahogy ezt az elmúlt percekben megbeszéltük Kovács Topercer Katával, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének helyettes vezetőjével, ez egy egész napos és egész családos program. Tehát az unokától a nagypapáig mindenki talál magának valamit, lehet, hogy épp a nagypapa fog futni, ez majd kiderül. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, biztos vagyok benne, hogy nagyon sikeres lesz a rendezvény, mint például a tavalyi, és úgyhogy örülünk, hogy beszámolhattunk róla, és remélem, hogy jövőre ugyaninnen folytatjuk. Csókolom a kezét.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombat-vasárnap Óbuda napja rendezvényre várják a családokat több helyszínen, a Főtéren, a Szentlélek téren, a Csobánka téren és az Icsi udvarban is folyamatosan lesznek programok. Többek között fellép a Makám, a KFT, a Kis Csillag és a Kaláka is. Ezen kívül rengeteg workshop, játszóház, gyerekkoncert és meseelőadás is lesz, hogy a legkisebbek is remekül szórakozzanak. Szombaton madarak és fák napja, valamint az évfái fesztivál egy helyen, a Jókai kertben. Rengeteg élmény várja a látogatókat ezen a tartalmas, mégis könnyed napon. Lesz madárgyűrűzés, élő madaras bemutató, séták, előadások, kiállítások és sok-sok játékos felfedeznivaló. Megismerhetjük az év madarát, fáját, emlősét, rovarát, gombáját és még jó pár izgalmas év faját. Úgy, hogy közben nem egy tankönyvben lapozgatunk, hanem élőben találkozunk velük. Lesz még tárlatvezetés is a Madárország kiállításon, kiskerti ornitológia, kúszómászó barlang és természetvédelmi 10 próba játék is. A Klebersberg Kultúrkúria ad otthont az Összjáték című táncelőadás bemutatójának, amely Tímár Gergely és Mindák Réka első közös alkotása. A produkció a Tímár együttes táncosaival valósul meg, és a közös alkotómunka folyamatából építkezik. A darab kiinduló pontja a próbaterem világa, ahol a mozdulatok formálása és az egymásra hangolódás válik a színpadi történet alapjává. Innen bontakozik ki a Kárpát-medence gazdag tánckultúrája, különböző tájegységek és nemzetiségek hagyományain keresztül. A produkció élő zenei kísérettel szólal meg. Vizeli Bálint és zenekara gondoskodik a hiteles hangzásról. Az alkotók célja, hogy a néptánc hagyományát kortárs, élő formában mutassák meg a közönségnek. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten baleset miatt nem járható a 10. kerületben a Maglódi út a Gitár utcánál. A 85-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinte a Kocka utca megállót. Lassú a haladás a Szélkámán tér környékén, a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. Lezárták mától a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. Ma éjszaka a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkámán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszükleten kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Lezárták a 2. kerületben a Gárdonyi Géza utcát a Kapi utcánál gázvezeték javítás miatt. A 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban anyák napja alkalmából újabb szobrokat fogunk bemutatni a hallgatóknak. Ugyanis volt már egy ilyen Mesélő Budapest rész, ahol olyan szobrokat mutattunk be a hallgatóknak, ahol anya volt a gyermekével, ugye? És igen, akkor ezeket vettük végig, de igen, hát ebből ez is egy kimeríthetetlen téma.
2: Így van, és hát úgy láttuk tényleg, hogy még egy ilyen alkalomra való szoborcsokor bőven van a fővárosban, úgyhogy a mai napra ezt hoztuk.
1: Buda és Pest mind a két oldal, ugye?
2: Mind a két indulunk oldalon. Hát induljunk a pesti oldalon. A 14. kerületben a Nagy Lajos Király úti lakótelep parkjában találunk egy szobrot, ezt 1957. szeptemberében állították fel, a gyermekét fürdető anya szobra. Ennek a szobornak az anyaga alumínium, eredetileg valószínűleg aranyozás borította, és Szandai Sándor alkotása. Róla azt kell tudni, hogy több művészeti ágban is jeleskedett, festőnek is készült, de írt is, és az írásai a Nyugatban is megjelentek. Amíg szobrászként alkotott, különböző művészeti irányok hatottak rá, de ez a szobor, a gyermekét fürdető anya, talán tényleg egy önmagán is túlmutató alkotás, hiszen arról az egyetemes gesztusról beszél, ami szerintem minden anya valahol megélt, ahogy ott van a karjában a gyermeke, és látja kibontakozó emberi életet, úgyhogy szerintem ehhez te is, én is tudunk kapcsolódni.
1: Mindenképpen.
2: Ezek a szobrok különben tényleg az anyaság ezer arcát mutatják be, hiszen kortól, időszaktól, pillanatoktól függetlenül, ezek mind-mind olyan momentumok, amikre az ember emlékszik, és akár mekkora a gyerekünk, mindig tudunk valamilyen szinten kapcsolódni az anyaság élményéhez.
1: A 13. kerületben is rengeteg szobor van, bár én egyszer kíváncsi lennék, hogy van-e ilyen leg, hogy melyik az a kerület, ahol a legtöbb köztéri szobor van, és hol van az, ahol a legkevesebb.
2: Na, ezt majd egyszer megnézzük. Jó. Ezt így én sem tudom, még tippem sincsen, de egyszer utána mehetünk, ha gondolod.
1: Na, hát egy újabb történetszál, amit így felgöngyölíthetünk. 13. kerületben hova menjünk el?
2: Ez a Debrecen Parkban található szobor, a Kis Makrancos című kútszobor, Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotása. Ebből a szoborból Szentesen és Zalaegerszegen is állítottak ki köztéri szobrot, azok bronzból készültek, ez pedig egy műkőből készült szobor, és 1951-ben állították fel. Kisfaludi Strobl Zsigmond volt, aki a szabadságszobrot is megmintázta, úgyhogy az ő neve innen is lehet ismerős. Ez egy igazi, mozgalmas, lendületes mű, tipikusan jellemző Kisfaludi Strobl Zsigmondra. Itt egy mesztelen alakot látunk, aki kicsit védelmezi, kicsit fegyelmezi a gyermekét, de valahol, mintha még a játszópajtása is lenne ennek a kis rosszalkodó kisfiúnak, úgyhogy tényleg nagyon dinamikus az alkotás, és nagyon kifejező mind a két alaknak az arca, a teste, úgyhogy érdemes megnézni, ellátogatni oda, vagy éppen megnézni az interneten.
1: Pesten maradunk még a következő szobornál?
2: Igen, még egy szobor a pesti oldalon, ez pedig a volt Népköztársaság útján, a mai Andrássy úton, egész pontosan a 124-es számú ház kertjében. Itt avatták fel 1985-ben nőnapon Takács Erzsébet szobrászművész anya gyermekeivel című alkotását. Ebben a házban volt különben a Magyar Nők Országos Tanácsának székháza, és ma pedig itt működik a Magyar Nők Szövetsége. Takács Erzsébetről, az alkotóról azt kell tudni, hogy édesanyja 9 gyermekét egymaga nevelte, úgyhogy ennek a szobornak a központi alakja biztos, hogy nem véletlenül, pontosan egy ilyen nagyon kemény sorsú, sok mindent látott édesanyja, aki helytáll az életviharaiban. És nagyon érdekes, különben van egyfajta belső feszültség ebben az alkotásban, hiszen az édesanyja feszültségét nagyon szépen ellensúlyozza a gyerekek nyugalma, az a fajta szeretet és biztonságérzet, ami róluk sugárzik. Van a nagyobbik lány, az ő alakja akár a művész önábrázolásának is megfelelhet.
1: Három szobrot vagy három szoborcsoportot már láthattunk akkor Pesten, menjünk át a budai oldalra.
2: Igen, Dél-Budán egy nagyon-nagyon szép alkotást hoztunk, a Budatétényi Kertészeti Kutatóintézet rózsakertjében található egy tényleg gyönyörű szobor, műkőből készült szobor, szinte egy ilyen középkori Madonna ábrázolásra emlékeztet minket. Az a címe az alkotásnak, hogy Anya gyermekével, és itt az édesanyja kezében lévő fiúgyermek fején kötés van, úgyhogy ez egyfajta titokzatosságot ad az alkotásnak, lehetne akár az ápolónők vagy a védőnők emlékműve is, de mégis inkább az anya-gyermek viszonyra utal. Nagyon meghitt az összetartozás, amit látunk az anya és gyermeke között, ahogy a kisgyerek odabújik az édesanyához, az anya pedig oltalmazza a betegségéből éppen talán felépülőben lévő kisfiút, és hát az anyai szeretet a betegségben is megnyilvánuló anyai szeretet szobrát látjuk itt. Talán azért van itt ez a szobor a Budatétényi Rózsakertben, mert itt korábban rózsa, szobor és kerámia kiállításokat tartott látogatottak a Kertészeti Kutatóintézet parkjában. Nagyon-nagyon szép ez a szobor.
1: Budatétény után merre megyünk?
2: A 11. kerületben, szintén Dél-Budán, az Erőmű utcában találjuk a Mikus Sándor szobrászművész 1956-ban alkotott, és majd 5 évvel később, 1961-ben felállított gyermekekkel játszó nő, vagy anya gyermekkel és labdával című alkotását. Ez a szobor beilleszkedik a szobrászművész korábbi nőalakjainak sorába, és egy igazi optimista, vidám alkotás, de kicsit mégis különbözik a hagyományos anya-gyermek szobroktól, hiszen nem annyira a meghitt melegséget látjuk benne, mint a korábbi alkotásban, hanem inkább egy erős, öntudatos női alakot látunk, aki neveli, okítja gyermekét, és a maga a hölgy is, a nőalak is, az anyaalak is nagyon sportos, tehát inas, nem az a meleg, gömbölyű, hanem tényleg inkább egy másik alakot látunk itt, és hát benne van a szoborban, hogy talán majd a felnövekvő következő generáció is ugyanilyen lesz.
1: Rengeteg szobor látható Budapesten, most azokat vettük sorra, ahol az anyai oldal domborodik ki. Boldog anyák napját kívánunk.
2: Minden édesanyának boldog anyák napját, neked is boldog anyák napját.
1: Neked is, Kinga. Köszönöm. És minden nagymamának, és téd nagymamának is.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Mészáros Zsolt Máté orgonaművész, a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivál művészeti vezetője, a belvárosi főplébánia templom zeneigazgatója. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Horgas Eszter fuvola művész. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést kívánok, holnap reggel a Nyitányban Gaskó Balázs várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. Holnap felhősebb időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Richárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban eldőlt, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. A visegrádi 4-ek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta a jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormányfőre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a 4. tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Volodymyr Zelenszky jel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást. Így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. A teherautó és a buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától 1 héten át az utakon, a többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, valamint a belföldön tartózkodás jogszerűségét és a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalomírásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, este felé a Dunán túlon néhány futó zápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótika egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előre tolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére, ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Új korszakot ígért Magyar Péter a tudomány képviselőinek. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, holnap felhősebb időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatás-fejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. Elmondta, hogy az új kormány újra elérhetővé teszi a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. A közlekedés fejlesztésre szánt Európai Uniós források gyors hazahozataláról kezd tárgyalásokat Brüsszelben Vitézi Dávid. A leendő közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a korábbi kormányzati tétlenség miatt Magyarország már elbukott 2 milliárd eurónyi támogatást, így most a legfontosabb feladat a még elérhető források szabályos felhasználása és a határidők meghosszabbítása. Hozzátette, a szakmai egyeztetések célja olyan kulcsfontosságú beruházások biztosítása, mint a vasút és villamos fejlesztések. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren, a felújítások érintik a kifutó pályát is. A fenntartó közölte, hogy a tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. A légitársaságokat tájékoztatták a munkálatokról. A menetrend szerinti forgalom várhatóan péntek reggel 7 órakor indul újra. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Jókai Mor és Vas Albert is szerepelte az idei középszintű érettségi feladatai között. A szövegértési feladatban Jókai Mor életpályájáról olvastak az érettségizők, a tesztben pedig egy Vas Alberttel, Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak. A magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt, Margit Sziget című versének elemzése is választható feladat volt. Az elmúlt évek vizsgáinál nehezebbnek ítélték a mai magyar nyelv és irodalmi írásbeli érettségi feladatait a megkérdezett középiskolai tanárok. Értékelésük szerint összességében egy klasszikus feladatsor volt. Az összeállítás a gyerekek képességeit jól mérte. A Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke Fenyő D. György szerint a feladatlap kifejezetten nehéz volt, különösképpen az irodalmi műveltségi teszt, aminek a megjelenését korábban kritizálta is a szakma. Holnap délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futó zápor is előfordulhat. Éjszaka 6-13, napközben 23 és 29 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként, de ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Felhősebbre fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát. A szakmai alapú vízigazgatás megszervezését, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdasági vízmegőrző átállítását. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várja az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Nemzeti jogalkotási feladat a gyermekvédelem és az uniós jogméltányos egyensúlyának megteremtése. Így reagált Sólyog Tamás köztársasági elnök arra, hogy a leköszönő miniszterelnök a múlt héten arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az uniós bíróságnak a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel. Az államfő reményét fejezte ki, hogy a hivatalba lépő új kormány és az új összetételű országgyűlés a társadalmi elvárások szempontjából megnyugtató módon rendezi a helyzetet. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormány főre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Vladimir Zelenszkijjel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23-29 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017-ben a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Calvin téren 95 díszkövet kicseréltek emléklapokra, utalva Luther 95 tézisére, amit 1517-ben tett közzé. Ezeken a köveken egy-egy nagy reformátortól vett idézet, illetve egy-egy magyar szerző témához kapcsolódó gondolata olvasható. Az alkotók ez utóbbival arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a vallás reformja egyben a magyar nyelv reformja is volt. Új fordítások, szavak, műfajok jelentek meg a nyelvünkben. A Biblia idézetek mellett Szent Simolnár Alberttől és Apácai Csere Jánostól kezdve olyan friss nyelvű 20. századi szerzőktől is találunk itt szövegeket, mint Eszterházy Péter, Szabó Magda, Nemes Nagy Ágnes vagy Kányádi Sándor.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Ördögárok időszakos patak, Buda Dunába torkolló vízfolyásainak egyike. A 19. század második felére veszélyesen meredek partjai, valamint a beleengedett szennyvíz egészségtelen kipárolgása miatt a befedése mellett döntöttek. 1875. júniusában hatalmas esővíz zúdult a városra, amely az Ördögárkot és a rajta végzett munkálatokat alaposan megrongálta. A Krisztina városban szinte minden épület kárt szenvedett, és még a fogaskerekű is hetekre működésképtelenné vált. Az árok befedése végül egy év múlva készült el. 1945. februárjában a budai váralagútban lévő főhadiszállásról az Ördögárok csatornáján próbált meg kitörni a német és a magyar parancsnokság. A kitörési kísérlet azonban kudarcba fulladt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyas oltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Felhősebbre fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László, leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát. A szakmai alapú vízigazgatás megszervezését, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását, és a mezőgazdasági vízmegőrző átállítását. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepére várja az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Nemzeti jogalkotási feladat a gyermekvédelem és az uniós jogméltányos egyensúlyának megteremtése. Így reagált Sólyog Tamás köztársasági elnök arra, hogy a leköszönő miniszterelnök a múlt héten arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az uniós bíróságnak a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel. Az államfő reményét fejezte ki, hogy a hivatalba lépő új kormány és az új összetételű országgyűlés a társadalmi elvárások szempontjából megnyugtató módon rendezi a helyzetet. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormány főre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Vladimir Zelenszkijjel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23-29 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.